Egy lehetőség, hogy kicsit fel a 4 kiló. Yeah, I'll catch it to go runway 24 left, 30 after that, 4 kiló.